A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új országgyűlés alakul ma, megártott a hideg a gyümölcsösöknek. Adományokat vár az Élelmiszerbank. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. 10 órától kezdődik, Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, ezt követően pedig a megválasztott képviselők leteszik esküjüket. A nap második felében a parlament megválasztja Magyar Pétert miniszterelnöknek. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikás torsótésztával elnevezésű terméket vették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes millilaktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Tart a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Egészen ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyet a rászoruló időseknek, családosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Kellemes májusi idő elé nézünk élénk széllel. Ma kezdetben napos időre számíthatunk, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, de hétfőn a jelenlegi előrejelzések szerint záporok, zivatarok, viharok érkeznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Útfelújítási körkép Egerben. Baltával rendezte a családi visszájt. Ezen a napon nyitott meg az első magyar táncház. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Folytatódnak az összehangolt útfelújítási munkálatok Egerben és környékén a Magyar Közút Nonprofit ZRT, valamint a Heves megyei Vízmű ZRT koordinálásában. A város tájékoztatása szerint a jövő héten a 25-ös főút több szakaszán is intenzív munkavégzés várható. A felső tárkányi csomópontnál aszfaltozás és hídfelújítás zajlik, a Cifrakapu utcánál pedig a kopóréteg terítése miatt gyakori forgalomterelés változásokra kell készülni. Az Olasz utcai hídnál és a 24-es főút csomópontjánál szegélyépítés és járdafelújítás akadályozza a forgalmat, miközben a Vörösmarty utcában május végéig tart az ivóvízvezetékek cseréje. A város határon túl a Szalóki úton busz megálló áthelyezés, a Noszvai bekötő úton pedig speciális útalap megerősítés zajlik. A szakemberek kérik a közlekedők türelmét, hiszen a munkálatok célja egy biztonságosabb és modernebb közlekedési infrastruktúra kialakítása. A legtöbb érintett szakaszon június közepére várható a teljes körű átadás. Lezárult az Egri Eszterlánc tagovoda fűtésrendszerének teljes körű modernizációja, jelentette be a város. A Remenyik Zsigmond utca intézmény 1980-as években kiépített kazárháza az utóbbi időben már gyakran meghibásodott, így a felújítás halaszthatatlanná vált. A több mint 16 millió forintos beruházással korszerű, nagy hatásfokú kondenzációs gázkazánokat, új hőcserélőt és energiatakarékos szivattyúkat telepítettek, valamint egy 1000 literes melegvíztárolót is beépítettek. A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben nem csak a műszaki zavarok szűnhetnek meg, hanem egy környezetkímélőbb, gazdaságosabban üzemeltethető és komfortosabb környezet várja a gyermekeket és az óvoda dolgozóit. Az új rendszer a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartva garantálja az intézmény hosszú távú biztonságos energiaellátását. Súlyos etikai és jogi kérdéseket vetett fel egy 2025. decemberében kirobbant ügy az Egri Wigner Jenő technikumban, miután a tanárok egy rejtett kamerát találtak az idegen nyelvű munkaközösség irodájában. A pedagógusok felháborodását tetézi, hogy a helyiséget öltözésre is használták, így tiltott adatszerzés gyanúja miatt feljelentést tettek. Busák István igazgató a Heol megkeresésére elmondta, az intézményben történt sorozatos lopások miatt bíztak meg egy fővárosi magánnyomozó irodát. A technikai eszköz elhelyezéséről pedig a cég döntött saját hatáskörben. Az ügyben nyilvánosságra került névtelen levél rendszer szintű visszaélésekről beszél. Az igazgató azonban visszautasítja a vádakat. Állítása szerint a nevelőtestület nevében valójában illetéktelenek nyilatkoztak. Az iskola fenntartója és a kormányhivatal pedig a legutóbbi decemberi ellenőrzéskor is mindent törvényesnek talált az intézmény működésében. Fiatalos lendülettel és bátor műsortervvel vág neki az új szezonnak az Egri Színház. Szarvas József igazgatása alatt a teátrum nem csak a társulatát frissíti fel, hanem a várossal való viszonyát is új alapokra helyezi a május végi Nyitott Tér Fesztivállal. A 2026-27-es évad kínálatában a klasszikus drámák mellett zenés mesejáték és kortárs kísérleti előadás is helyet kapott. A záró akkordot pedig a Katona József Színház igazgatója Máté Gábor rendezi majd, derül ki a honlapjukon is közzétett műsortervből. Súlyos következményekkel járt egy eldurvult hagyatéki vita, amelyben egy erdőtelki férfi baltával támadt testvére gépjárműveire. Az eset még 2024. júniusában történt a testvérek közös ingatlana előtt, ahol a vádlott hirtelen felindulásból esett neki a parkoló autóknak, összesen több mint 300 ezer forint kárt okozva. Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi erőszakos fellépése alkalmas volt a köznyugalom megzavarására, ráadásul a rongáláson túl egyéb bűncselekményeket is elkövetett rokona sérelmére. Közölték, a büntetett előéletű férfival szemben folytatólagosan elkövetett rongálás vétsége miatt emeltek vádat, és szabadságvesztés, valamint közügyektől való eltiltás kiszabását indítványozták a bíróságnak. Május 6-án a Magyar Sportnapján az Egri Városi Sportiskola szervezésében az aktív életmód és a tehetséggondozás került a középpontba a Hevesi Vármegye székhelyen. A délelőtti órákban az általános iskolások atlétikai versenyeivel indult a programsorozat, ahol a diákok különböző versenyszámokban mérhették össze gyorsaságokat és erejüket. Délután a hangsúly a sportági bemutatókra tolódott, a látogatók közelebbről is megismerkedhettek a kosárlabda, a kézilabda, a tájfutás, valamint a különféle küzdősportok világával. A város tájékoztatása szerint az esemény célja az egészséges életmód népszerűsítése mellett az volt, hogy a fiatalok kedvet kapjanak a rendszeres testmozgáshoz, és felfedezzék az Egerben elérhető sportolási lehetőségeket. A rendezvény nagy sikert aratott, bizonyítva, hogy a város sportélete a felnövekvő generációknak köszönhetően továbbra is rendkívül dinamikus és jövőbe mutató. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. Áprilisban több éjszaka hevesben mérték a legalacsonyabb hőmérsékleteket. Nálunk főként a cseresznye szenvedett károkat, de szinte az egész országban ártott a hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
3: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak. A behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránba lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajvédelmi rendszer

0: kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Hevesből ezúttal nem csatlakozott egyetlen intézmény sem, ők az őszi kampányban jelentkezhetnek legközelebb. Ma van a Táncház napja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
2: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, hogy százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A Táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
1: Egerben is működik több táncegyüttes is, például a Szederinna vagy a Lajta László néptáncegyüttes, akik rendszeresen szerveznek táncházakat. Megnövekszik a felhőzet Eger környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad a változó irányú szél. Éjjel 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derült ég volt várható, a legmelegebb órában 23 fokot mérhetünk majd. A jövő hét elején újabb, ezúttal már kiadósabb mennyiségű csapadék ígérkezik.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, ma én ébresztem önöket, és a következő néhány órában én leszek önökkel, sőt, igazából egész délelőtt itt a Best FM frekvenciáján, úgyhogy egyelőre hozom az ébresztő muzsikákat, és természetesen a legjobb hangulatot így szombat reggelre is, Esztellel és Kanye West-tel nyitok, American Boy.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt, szép szombatot, hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, igyekszem önöket is felébreszteni. Nekem egy picit most nehezebben indult a reggel, valahogy nem sikerült úgy gyorsan kicammognom, és csak nyomkodtam a szundit, pedig ugye tudományos tény, hogy ez az egyik legrosszabb dolog, amit csinálhatunk reggel, úgyhogy nagyon remélem, hogy önöknek ez egy picit könnyebben ment ma. Jöhet a reggeli kávé, néhány reggeli muzsika, hogy kitöröljük az álmot a szemünkből. Számíthatnak rám, egész délelőtt remek slágereket készítettem be, garantáltan megkezdhetjük velük a hétvégét. Úgyhogy érkezzen mindjárt Coolio és a Too Hot. Előtte Melanie C jön a reggeli gőzölgő kávé mellé. I Turn To You, itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Coolio-t hallottuk, ez volt a Too Hot, pár perc, és jönnek friss hírek, utána pedig visszatérünk a zenei világba Jarullal és Ashantival. Itt lesz majd az A Horizon Time.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megújult a fűtésrendszer az Eszterlánc tagovodában. Új évadot hirdetett a Gárdonyi Géza Színház, a bringázást népszerűsítik az iskolások között. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Lezárult az EGRI Eszterlánc tagovoda fűtésrendszerének teljes körű modernizációja, jelentette be a város. A több mint 16 millió forintos beruházással korszerű, nagy hatásfokú kondenzációs gázkazánokat, új hőcserélőt és energiatakarékos szivattyúkat telepítettek, valamint egy 1000 literes melegvíztárolót is beépítettek. A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben nem csak a műszaki zavarok szűnhetnek meg, hanem egy környezetkímélőbb, gazdaságosabban üzemeltethető és komfortosabb környezet várja a gyermekeket és az óvoda dolgozóit. Az új rendszer a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartva garantálja az intézmény hosszú távú biztonságos energiaellátását. Fiatalos lendülettel és bátor műsortervvel vág neki az új szezonnak az EGRI Színház. Szarvas József igazgatása alatt a teátrum nem csak a társulatát frissíti fel, hanem a várossal való viszonyát is új alapokra helyezi a május végi nyitott tér fesztivállal. A 2026-27-es évad kínálatában a klasszikus drámák mellett zenés mesejáték és kortárs kísérleti előadás is helyet kapott. A záró akkordot pedig a Katona József Színház igazgatója Máté Gábor rendezi majd, derül ki a honlapjukon is közzétett műsortervből. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolaknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Hevesből ezúttal nem csatlakozott egyetlen intézmény sem, ők az őszi kampányban jelentkezhetnek legközelebb. Megnövekszik a felhőzet Eger környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad a változó irányú szél. Éjjel 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derült égbolt várható, a legmelegebb órában 23 fokot mérhetünk majd. A jövő hét elején újabb, ezúttal már kiadósabb mennyiségű csapadék ígérkezik.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelések.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra lesz, pár percünk van a hírekig, aztán itt lesz majd velünk a Seft és a Mucho Mambosoé. És zenél majd a Blaha Lúziána is, jön a Nem Ereszt.
2: Nem ereszt engem sem, az a nyár végi este.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Wigner legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Botrány a Wignerben, rejtett kamera és súlyos vádak az egri iskolában. A magyar sportnapját ünnepelték az egri fiatalok, nem kímélték az áprilisi fagyok a gyümölcsfákat. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Rejtett kamera miatt tettek feljelentést az egri Wigner Technikum pedagógusai, miután munkaszobájukban hang- és képrögzítő eszközt fedeztek fel, írja a Heol. Az iskola vezetése szerint a kamerát egy magánnyomozó iroda telepítette a tanáriban történt sorozatos lopások felderítése érdekében, a tanárok tudta nélkül. Miközben a sajtóhoz eljuttatott dokumentumok egyéb intézményi visszaélésekről is beszélnek, Busák István igazgató azt állítja, az iskola elleni támadások alaptalanok, amit szerint a hatósági és fenntartói vizsgálatok eredményei is igazolnak. Sportos forgataggal ünnepelte Eger a Magyar Sportnapját az egri városi sportiskola koordinálásával. A délelőtti atlétikai diákversenyeket követően délután interaktív bemutatók várták az érdeklődőket, ahol a csapatsportoktól kezdve a tájfutáson át a küzdősportokig számos szakág mutatkozott be. A gazdag programkínálat nem csak a versenyszellemet erősítette a fiatalokban, hanem segített abban is, hogy megtalálják a számukra legvonzóbb mozgásformát, biztosítva ezzel a város sport utánpótlásának jövőjét, írták Eger hivatalos oldalán. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. Áprilisban több éjszaka hevesben mérték a legalacsonyabb hőmérsékleteket. Nálunk főként a cseresznye szenvedett károkat, de szinte az egész országban ártott a hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek. Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránba lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: És most néhány szó az időjárásról. Megnövekszik a felhőzet Eger környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad a változó irányú szél. Éjjel 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derült égbolt várható, a legmelegebb óránban 23 fokot mérhetünk majd. A jövő hét elején újabb, ezúttal már kiadósabb mennyiségű csapadék ígérkezik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 7 óra után is csak a legjobb szombati ébresztő slágerek itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, mindjárt jön Fatboy Slim és a Praise You, hamarosan a Shaft és a Mucho Mambo Sway is beugrik, jön egy kis tánc és egy kis névnapi köszöntő is, előtte még Tom Novi indítja ezt az órát, jön a Your Body, én pedig csodás étvégét kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ígértem az óra elején, hogy ma megköszöntjük a névnaposokat, úgyhogy kedves Gergely nevű hallgatóink, sok szeretettel köszöntöm Önöket névnapjuk alkalmából, de elég sokan be vannak írva egyébként a naptárba, úgyhogy Isten éltesse a Karolákat, a Karolinákat, a Kristófokat, a Györgyöket, a Katalinokat és a Saroltákat is. Illetve bármilyen névnapos van, aki ma tartja, ma ünnepel, mindenképpen legyen boldog, és ünnepeltesse meg magát akár egy jó kis fagyizással, mondjuk tegnap volt ugye a magyar fagylalt napja, de szerintem szombaton ebben a mai jó időben is igazán kellemes lesz néhány gombócot elnyalogatni, és mondjuk közben Fatboy Slimet hallgatni, hiszen megyek vele tovább, és indítom a reggelt, és ébresztem Önöket a Praise You-val. Előtte James Morrison a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Csodás reggelt kívánok mindenkinek itt szombaton is. A Fatboy Slim dala kimaradhatatlan volt ebből a reggelből. Ez volt a Praise You. Hamarosan 7:30-hoz érkezünk, jönnek friss hírek, utána pedig az Everlast-tel megy tovább a reggel. Itt lesz a What's Like.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Útfelújítási körkép Egerben. Baltával rendezte a családi visszájt. Ezen a napon nyitott meg az első magyar táncház. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb szakaszához értek az egri közút fejlesztések. A jövő héten a 25-ös főúton több ponton is aszfaltozási munkák és forgalomterelések nehezítik az autósok dolgát. Míg a belvárosban, a Vörösmarty utcában bekötő vezetékek cseréje zajlik, addig a Noszvaj és Egerszalók felé vezető utakon burkolat megerősítéssel és ideiglenes buszmegálló kialakításával halad a beruházás, közölte a város. A szakemberek kérik a közlekedők türelmét. Súlyos következményekkel járt egy eldurvult hagyatéki vita, amelyben egy erdőtelki férfi baltával támadt testvére gépjárműveire. Az eset még 2024. júniusában történt a testvérek közös ingatlana előtt, ahol a vádlott hirtelen felindulásból esett neki a parkoló autóknak, összesen több mint 300 000 forint kárt okozva. Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi erőszakos fellépése alkalmas volt a köznyugalom megzavarására. Közölték, a büntetett előéletű férfival szemben folytatólagosan elkövetett rongálás vétsége miatt emeltek vádat, és szabadságvesztés, valamint közügyektől való eltiltás kiszabását indítványozták a bíróságnak. Ma van a táncház napja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
2: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, hogy százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
1: Egerben is működik több táncegyüttes is, például a Szederinna vagy a Lajta László néptáncegyüttes, akik rendszeresen szerveznek táncházakat. Megnövekszik a felhőzet Eger környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad a változó irányú szél. Éjjel 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derült égbolt várható, a legmelegebb óránban 23 fokot mérhetünk majd. A jövő hét elején újabb, ezúttal már kiadósabb mennyiségű csapadék ígérkezik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felei.

Best FM a legjobb zenék, a Blaha Louisiana ritmusai után, ez volt egyébként a Nem Ereszt című dal. A Jade érkezik a 90-es évekből, pontosan abból az R&B korszakból, amikor elindult a TLC is, vagy az En Vogue, de a Jade csapat is ott volt mellettük, talán mondjuk nem akkora globális sikert arattak, mint mondjuk a TLC-s csajok, viszont volt egy daluk, ami szerintem azóta is ikonikus maradt, ez a Don't Walk Away, ami egyszerűen nem akar berobbanni, inkább csak felébreszteni minket, mondjuk ezen a szombat reggelen is egy lágy hangulatú, mégis hip-hopos R&B-s dal érkezik a fekete kávé mellé. Don't Walk Away, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána ébredezünk tovább Monte Jordan dalával. Jön a This Is How We Do It, de itt lesz a Julik is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megújult a fűtésrendszer az Eszterlánc tagovodában. Új évadot hirdetett a Gárdonyi Géza Színház, a bringázást népszerűsítik az iskolások között. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Lezárult az EGRI Eszterlánc tagovoda fűtésrendszerének teljes körű modernizációja, jelentette be a város. A több mint 16 millió forintos beruházással korszerű, nagy hatásfokú kondenzációs gázkazánokat, új hőcserélőt és energiatakarékos szivattyúkat telepítettek, valamint egy 1000 literes melegvíztárolót is beépítettek. A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben nem csak a műszaki zavarok szűnhetnek meg, hanem egy környezet kímélőbb, gazdaságosabban üzemeltethető és komfortosabb környezet várja a gyermekeket és az óvoda dolgozóit. Az új rendszer a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartva garantálja az intézmény hosszú távú biztonságos energiaellátását. Fiatalos lendülettel és bátor műsortervvel vág neki az új szezonnak az EGRI Színház. Szarvas József igazgatása alatt a teátrum nem csak a társulatát frissíti fel, hanem a várossal való viszonyát is új alapokra helyezi a május végi nyitott tér fesztivállal. A 2026-27-es évad kínálatában a klasszikus drámák mellett zenés mesejáték és kortárs kísérleti előadás is helyet kapott. A záró akkordot pedig a Katona József Színház igazgatója Máté Gábor rendezi majd, derül ki a honlapjukon is közzétett műsortervből. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolaknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Hevesből ezúttal nem csatlakozott egyetlen intézmény sem, ők az őszi kampányban jelentkezhetnek legközelebb. Megnövekszik a felhőzet Eger környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad a változó irányú szél. Éjjel 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derült égbolt várható, a legmelegebb óránban 23 fokot mérhetünk majd. A jövő hét elején újabb, ezúttal már kiadósabb mennyiségű csapadék ígérkezik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt a most ébredőknek, és csodás hétvégét. Majoros Rita vagyok ezen a délelőttön. Én viszem Önöket a legjobb zenei kavalkáddal egészen a szombat délutánig. Dr. Dre-vel, a Black Street-tel, vagy éppen a Mystic dalával, de itt lesz majd a Unique is hamarosan. Most Tayo Cruz-zal indulunk, én pedig szuper szombatot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon remélem, hogy a legtöbben olyan hosszú, elnyújtott reggellel tudják kezdeni a napot. Tudják, amikor úgy ráérünk. Ráérünk kicsammogni a konyhába, a kávéfőzőt beindítani, elkészíteni valami finom reggelit, és hogy olyan nyugiban ezt meg tudjuk enni, közben elmélázni a reggeli gondolatainkon, és élvezni a finom kávét. Hát utána néztem, és úgy tűnik, hogy reggel a magyarok a fekete kávét szeretik leginkább, vagyis, ami egy picit úgy fejbever minket, és jó a felébreszt, aztán a délutáni kávé már egy kis tejjel, legalábbis úgy a népszerű kapucsinóként, latteként, vagy mondjuk hosszú kávé egy kis tejjel. Úgy tűnik, hogy nálunk ez a népszerű. Na de önök hogyan isszák? Én például reggel mindenképpen kapucsinos vagyok, és úgy a nap további részében is kapucsinó hátán folyik. Azt hiszem, most érkezett el az idő a reggeli második kávémnak, na meg a Mystic dalának, Scandalous a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Yeah. You know what? I like the playoffs.

0: Best FM a legjobb zenék. Szerintem a világ egyik legjobb dalát hallottuk. Ez volt a Blackstreet és Dr. Dre dala No Digity, de azért hasonló jó dalokra lehet még a folytatásban is számítani. Mindjárt 8:30 jönnek a legfrissebb hírek, aztán Manu Chao-val megy majd tovább a reggel. Itt lesz a Bongo Bong.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM.
1: Botrány a Wignerben, rejtett kamera és súlyos vádak az egri iskolában. A Magyar Sportnapját ünnepelték az egri fiatalok, nem kímélték az áprilisi fagyok a gyümölcsfákat. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Rejtett kamera miatt tettek feljelentést az egri Wigner Technikum pedagógusai, miután munkaszobájukban hang- és képrögzítő eszközt fedeztek fel, írja a Heol. Az iskola vezetése szerint a kamerát egy magánnyomozó iroda telepítette a tanáriban történt sorozatos lopások felderítése érdekében, a tanárok tudta nélkül. Miközben a sajtóhoz eljuttatott dokumentumok egyéb intézményi visszaélésekről is beszélnek, Busák István igazgató azt állítja, az iskola elleni támadások alaptalanok, amit szerint a hatósági és fenntartói vizsgálatok eredményei is igazolnak. Sportos forgataggal ünnepelte Eger a Magyar Sportnapját az egri városi sportiskola koordinálásával. A délelőtti atlétikai diákversenyeket követően délután interaktív bemutatók várták az érdeklődőket, ahol a csapatsportoktól kezdve a tájfutáson át a küzdősportokig számos szakág mutatkozott be. A gazdag programkínálat nem csak a versenyszellemet erősítette a fiatalokban, hanem segített abban is, hogy megtalálják a számukra legvonzóbb mozgásformát, biztosítva ezzel a város sportutánpótlásának jövőjét, írták Eger hivatalos oldalán. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. Áprilisban több éjszaka hevesben mérték a legalacsonyabb hőmérsékleteket. Nálunk főként a cseresznye szenvedett károkat, de szinte az egész országban ártott a hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek. Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: És most néhány szó az időjárásról. Megnövekszik a felhőzet Eger környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad a változó irányú szél. Éjjel 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derült égbolt várható, a legmelegebb óránban 23 fokot mérhetünk majd. A jövő hét elején újabb, ezúttal már kiadósabb mennyiségű csapadék ígérkezik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek popzenéjének talán egyik legromantikusabb dala érkezik így a reggelben. Ez a Sixpence None the Richer és a Kiss Me, méghozzá 1999-ből, mert hogy akkor lett igazán a világsiker, ami egyébként nem akar többről szólni, mint ami egy tökéletes szerelmes pillanatról, akár egy tökéletes csókról, egy tökéletes táncról, vagy egy tökéletes reggeli kávéról, amit a kedvesünk a szerelmünk társaságában tölthetünk. Úgyhogy jöjjön néhány romantikus pillanat. Sixpence None the Richer, Kiss Me a Best FM-en. Jó reggelt a később ébred.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz mindjárt, jönnek a legfrissebb hírek, utána érkezik Beyoncé és Sean Paul és a Baby Boy. És a 4-es Street is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Útfelújítási körkép Egerben. Baltával rendezte a családi visszájt. Ezen a napon nyitott meg az első magyar táncház. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb szakaszához értek az egri közút fejlesztések. A jövő héten a 25-ös főúton több ponton is aszfaltozási munkák és forgalomterelések nehezítik az autósok dolgát. Míg a belvárosban, a Vörösmarty utcában bekötő vezetékek cseréje zajlik, addig a Noszvaj és Egerszalók felé vezető utakon burkolat megerősítéssel és ideiglenes buszmegállók kialakításával halad a beruházás, közölte a város. A szakemberek kérik a közlekedők türelmét. Súlyos következményekkel járt egy eldurvult hagyatéki vita, amelyben egy erdőtelki férfi baltával támadt testvére gépjárműveire. Az eset még 2024. júniusában történt a testvérek közös ingatlana előtt, ahol a vádlott hirtelen felindulásból esett neki a parkoló autóknak, összesen több mint 300 000 forint kárt okozva. Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi erőszakos fellépése alkalmas volt a köznyugalom megzavarására. Közölték, a büntetett előéletű férfival szemben folytatólagosan elkövetett rongálás vétsége miatt emeltek vádat, és szabadságvesztés, valamint közügyektől való eltiltás kiszabását indítványozták a bíróságnak. Ma van a táncház napja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
2: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
1: Egerben is működik több táncegyüttes is, például a Szederinna vagy a Lajta László néptáncegyüttes, akik rendszeresen szerveznek táncházakat. Megnövekszik a felhőzet Eger környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad a változó irányú szél. Éjjel 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derült égbolt várható, a legmelegebb órában 23 fokot mérhetünk majd. A jövő hét elején újabb, ezúttal már kiadósabb mennyiségű csapadék ígérkezik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép hétvégét és igazán lassú reggelt kívánok mindenkinek 9 óra után pár perccel. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jön most egy olyan dal, amire garantáltan az összes álmot kizavarhatjuk a szemünkből. Jöhet egy kis tánc Sean Paul-lal és Beyoncé-val. Itt a Baby Boy. Szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Mi lesz a mai program?
0: Best FM.

Best FM-a a legjobb zenék, már is 9-e van, május 9-e. A Gergelyek a névnaposok, őket már ugye megköszöntöttük ma reggel, de természetesen a születésnaposok sem maradnak ki, Isten éltesse őket is, és aki a mai napon bármit ünnepel, legyen az tényleg szülinap, névnap, évforduló, legyen nagyon-nagyon boldog. Na nézzük az eseményeket is, amik a mai naphoz köthetőek. 1912-ben született Ottlik Géza Kossuth Díjas íróműfordító. 77 éves ma Billy Joel, amerikai rockénekes, zongorista, zeneszerző, szövegíró. 64 éves Dave Gahan, brit popének és a Depeche Mode együttes tagja. Ma ünnepli szülinapját Geszti Péter, showman zenész műsorvezető. 6 éve hunyt el Little Richard, amerikai zenész. Ma van az Európa nap, a Táncház napja, ma van a Villás reggeli világnap is, a minigolf napja és a karamellás brownie nap. 0620 5555 155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki üzenne akár kedves ismerősének szülinapra, névnapra, akkor itt akár nyugodtan megteheti. Miközben a világ talán egyik legegyszerűbb dalszövegű dala érkezik, ami garantáltan kihesegeti még a maradék álmosságot is a szemünkből. Hangerőt fel, itt van Paul Johnson és a Get Get Down, 99-ből a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. A múlt héten, május 1-ével ismét megnyílt a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok kikapcsolódni vágyók előtt, vagy ha csak arra felé fagyiznának, akkor sétáljanak egyet. Az első időszakban hétvégenként és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet ezáltal a tájékoztatóban. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasza között lesz. A hétvégéket és az ünnepnapokat érintő forgalmi változás pedig 25-ig így is marad. Ami még fontos, hogy lesz egyfajta új rendszer, május 26-a és augusztus közepe között egy új rugalmas forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon délután 5 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége, úgyhogy már erre is lesz lehetőség. Én pedig szuper hétvégét kívánok mindenkinek a Best FM legjobb zenéivel, úgyhogy megyek tovább George Michael-lel. Itt az Outside, előtte pedig egy kis tánc Justin Timberlake-kel. Rock your body!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána Madonna és az American Pie. Zene majd a Bermuda, itt lesz a London.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Már megint a Premier Outletbe mentek.
2: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
3: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
4: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
5: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megújult a fűtésrendszer az Eszterlánc tagovodában. Új évadot hirdetett a Gárdonyi Géza Színház, a bringázást népszerűsítik az iskolások között. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Lezárult az EGRI Eszterlánc tagovoda fűtésrendszerének teljes körű modernizációja, jelentette be a város. A több mint 16 millió forintos beruházással korszerű, nagy hatásfokú kondenzációs gázkazánokat, új hőcserélőt és energiatakarékos szivattyúkat telepítettek, valamint egy 1000 literes melegvíztárolót is beépítettek. A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben nem csak a műszaki zavarok szűnhetnek meg, hanem egy környezet kímélőbb, gazdaságosabban üzemeltethető és komfortosabb környezet várja a gyermekeket és az óvoda dolgozóit. Az új rendszer a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartva garantálja az intézmény hosszú távú biztonságos energiaellátását. Fiatalos lendülettel és bátor műsortervvel vág neki az új szezonnak az EGRI Színház. Szarvas József igazgatása alatt a teátrum nem csak a társulatát frissíti fel, hanem a várossal való viszonyát is új alapokra helyezi a május végi Nyitott Tér Fesztivállal. A 2026-27-es évad kínálatában a klasszikus drámák mellett zenés mesejáték és kortárs kísérleti előadás is helyet kapott. A záró akkordot pedig a Katona József Színház igazgatója Máté Gábor rendezi majd, derül ki a honlapjukon is közzétett műsortervből. Elindult a Bringázza Suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolaknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Hevesből ezúttal nem csatlakozott egyetlen intézmény sem, ők az őszi kampányban jelentkezhetnek legközelebb. Megnövekszik a felhőzet Eger környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad a változó irányú szél. Éjjel 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derült égbolt várható, a legmelegebb órában 23 fokot mérhetünk majd. A jövő hét elején újabb, ezúttal már kiadósabb mennyiségű csapadék ígérkezik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szombatot, jó hétvégét, itt 10 óra után is pár perccel, én Majoros Rita vagyok, és Önök pedig a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy a szombatot is jól indítsák, és úgy egyáltalán a hétvégét. Jön mindjárt a Bermuda és a London, de itt lesz a Depeche Mode is a Free Love-val, Amy Winehouse is énekel, most pedig Madonnával és az American Pie-jal indítom az órát.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik meg a Budapest 100 Fesztivált, amely idén újra a 100 éves budapesti házakat ünnepli. A programsorozat ezúttal az 1916 és 26 között épült épületekre fókuszál, úgyhogy a látogatók olyan különleges házakba is betekinthetnek, amelyek egy egész korszak történetét őrzik. A hétvégén belvárosi bérházak, régi mozik, villák és még egy patinás óvoda is megnyitja kapuit a közönség előtt, úgyhogy ez is vár önökre ezen a hétvégén. Egyébként a legtöbb program ingyenes és sok esemény előzetes regisztráció nélkül is látogatható. Egyébként a programról bővebben tájékozódhatnak a bestfmbudapest.hu oldalán is. Én pedig szuper jó hétvégét kívánok mindenkinek ezzel a programmal természetesen és mindennel. Önök mivel töltik ezt a két napot? Egy kis kikapcsolódás, kirándulás, lazulás, vagy egyszerűen csak otthon elfelejtik a heti fáradalmakat? Jöhetnek az üzenetek a 0620 55 55 155-re, mellé pedig a Delight dala érkezik. Groove is in the heart a Best FM-en. Jó hétvégét!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M7-es autópályán hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométerek között új terelést építettek ki. Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. A Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométerek között a Balaton felé, a külső és a leálló sáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja autózható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet a Gárd csomópont mindkét oldalon használható, ezt az infót kaptam. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Száguldó csillag, csak lenne.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Subway Monster zárta az órát, ez volt a négy ütem, de mindjárt nyitom a következőt, 11 óra lesz, pár perc múlva jönnek a friss hírek, aztán 50 Cent. És itt lesz az embertelen dal is.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már ülésezik az új parlament középiskolai felvételi, indul a rendkívüli eljárás, a legendás Faros is feltűnik a Balaton felvidéken. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők eskütételük után megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 3 óra tájban döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti rendezvényen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba. Az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat. Ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Újabb számlagyárra csaptak le a pénzügyőrök, csak nem 180-an léptek akcióba, egyszerre több helyszínen 20 embert állítottak elő, 80 már letartóztatásba kerültek. A banda a gyanú szerint főként Bács-Kiskunvár megyében működött, és több mint 1 milliárd forintos kárt okozott. A nyomozók autókat, ingatlanokat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, és 90 millió forint készpénzt koboztak el, ezzel tulajdonképp már megtérült a veszteség. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, már 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót, amely a németországi buszos piknikek mintájára jött létre. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
2: Ők mindenféle veterán busz találkozót már a 90-es évek közepén tartottak, szeretik az Ikarusz, mint ahogy mi is. Mondtam, hogy mi lenne a köztes évben, ők jönnének el hozzám. Így kezdődött el a Tapolcai Ikarusz találkozó. Az autóbuszok száma 70 fölött van, lesz Lengyelországból, Németországból, illetve várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab Faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 11 óra is elmúlt, szép délelőttet kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, ebben az órában még együtt rádiózhatunk, együtt hétvégézhetünk. Desiree érkezik mindjárt, és a Life, aztán itt lesz majd a Fugees is, és a Ready or Not, énekel majd Gwen Stefani az újra alakult No Doubtból, most pedig 50 Cent Indeed, jön a PIMP.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Vannak azok a dalok, amik egyszerűen csak úgy jól esnek a fülünknek, vagy azok az énekhangok, amiket csak úgy szeretünk hallgatni. Bemászik a fülünkbe, a fejünkbe, néha elgondolkodunk egy-egy gondolaton a dalból, de egyszerűen csak szeretjük hallgatni. Na pont egy ilyen dal érkezik a 90-es évek egyik ikonjától, a 98-ból jön Desiree és a Life, ami egyszerűen csak az életről szól. Furcsaságaival, kiszámíthatatlanságával, néha egy picit egyébként túl pessimistának tartották ezt a dalt, és szkeptikusnak Desiree-t, amikor is kihozta ezt a dalt, pedig azért van benne egy kis irónia, egy kis humor, de valahogy mégis az életről szól, a megpróbáltatásokról, és hogy hogyan megyünk át ezeken. Szerintem ezzel azért mindenki tud egy kicsit azonosulni. Desiree Life, itt a Best FM-en. Jó utat az utolévőknek, mert ez nekem kifejezetten olyan autózós dal.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M3-as autópálya Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométerek között. A főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal a belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv autózható. Ezt az infót kaptam. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi, vagy hogyha felhív vele, én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt dél jönnek majd a legfrissebb hírek, utána pedig már B. Németh Dia viszi a délutánt, Alexandra Burke egyik dalával nyitja az órát, én pedig ezzel búcsúzom. Holnap is jövök majd reggel, úgyhogy ébredjünk együtt vasárnap is, már köszönöm a figyelmet. Majoros Rita vagyok. Jön mindjárt a Bad Boys, viszhal!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új parlament, letették esküjüket a képviselők, estig gyűjt a rászorulóknak az élelmiszerbank, érték és szórakozás, ma van a táncház napja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, sok dolguk van ma, honanyáknak és honatyáknak már letették esküjüket, ezt követően megválasztják a parlament elnökét, Forst Hoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A parlamenti bizottságok létrehozása, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztása is ma esedékes. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Emellett díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodabaúj-Zemplénben. Ózdi és Arló között állítottak meg egy kocsit, alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Ma van a táncház napja, 1972-ben e napon indult útjára a mozgalom. Határokon innen és túl élő népzene, tánc és viseletbemutató koncertek várják az érdeklődőket. Árendás Pétert, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetőjét hallják.
2: Fiatalok és idősebbek százezrei a magyar néphagyományt élik, ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. Ez nem egy múltbéli dolog, ezeket a szépségeket, értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
1: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, kezdődik már is a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, május 9-e van, és egész nap a legjobb zenéket hallgatjuk, úgyhogy indítok is egy nagy slágerrel, Alexandra Burke egyik nagy sikerével 2009-ből, amiben közreműködik Florida is. Ez pedig nem más, mint a Bad Boys.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Fantasztikus időnk van a hétvégén, úgyhogy érdemes kimozdulni. Ma például 24-26 fokot is mérhetünk az ország több pontján is. Holnap a sok napsütés, csak kevés gomoly felhő zavarja a délutáni órákban. A mainál kevesebb helyen fordul elő zápor. 22 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Nyárias napunk lesz a holnapi napon. A déli, délkeleti szél néhol megerősödhet. Tökéletes idő a bográcsozáshoz, vagy a grillezéshez, én pedig bármivel is teljen a hétvégén, a legjobb zenékkel kísérlek továbbra is itt a Best FM-en. Right about now, the funk soul.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Budaörs közelében a 9-es kilométernél kábelt fektetnek le, mindkét oldalon útszükület van érvényben. Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 2-es főúton is érdemes figyelni, Gödbel területénél 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszükület mellett dolgoznak, Rétság és Font között több szakaszon kábelt fektetnek le, az M5-ösön pedig átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elérkeztük az egy órához, ami azt jelenti, hogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán érdemes maradni, hiszen hamarosan játszom a Pussycat Dolls dalát is. Jön a hashtag, és jön még egy másik lánycsapat is a 2000-es évekből, ez lesz a Sugababy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az új házelnök után új kormányfőt is választ a parlament. Adójóváírás, itt a figyelmeztetés, fegyver és solymász bemutató is lesz az emlékhelyek napján. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők letették esküjüket, és ezekben a percekben választják meg a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül dönthetnek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Az amerikai elnök július 4-éig elhalasztotta az unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump közösségi oldalán jelezte, azután döntött erről, hogy telefonon egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen szerinte ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Mintegy 50 helyszínen várják ma az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Választhatják például Budapesten a Műegyetemen az 56-os eseményeket feldolgozó szabadulószobát, az Egri, a Szigetvári és a Siklósi várban az interaktív fegyver és viselet bemutatót, míg Gyulán a solymász parádét. Csalgótarjánban és Vácon tematikus sétákkal, a Pákozdi Katonai Emlékparkban különleges hadtörténeti ételkóstolóval készülnek. A Fradi nyer 25-ször vagy az Ete másodszor. Este a Puskás Arénában játsszák a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét. Kiemelt érdeklődés kíséri a meccset, több mint 50 ezeren nézik majd a helyszínen a finálét. Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, én Béli Mendia vagyok. Megyünk tovább a legjobb zenékkel, elhagytuk már az egy órát is, és már is itt az Overload, a Brit Sugar Babes debütáló kislemeze, ami 2000-ben jelent meg, és nagy kritikai sikert aratott, és segített a Sugar Babesnek gyorsan ismerté válni az Egyesült Királyságban. Ezt a nosztalgiázunk.
0: Best

Budapest FM legjobb zenék, a World Celebration, ezzel folytatjuk most a soul és R&B énekessel, Kenny Williams egyik ismert dalával, ami a 2000-es évek elején vált népszerűvé Európában. Egy nagyon elegáns hangulatú dalról van szó, egy pozitív életigénylő slágerről, ami az összetartozás és a béke érzését hangsúlyozza, és érdekesség, hogy Kenny Williams Európában sokkal nagyobb ismertséget szerzett, mint az Egyesült Államokban, főleg a jazz-es szólós hangzása miatt. A World Celebration már a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M1-esen például több felújítás is zajlik. Szélesítési munkák miatt például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy most egy kicsit lassabban lehet arra közlekedni. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont Budapest felé felhajtóágát lezárták, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, illetve új terelés épült ki, ugyancsak az M1-esen a Nagyszent János Bőn csomópont és Győr között, a 100-as és a 109-es kilométer között Hegyeshalom felé a leállósávon, és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leállósáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már itt is van a 2 óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán érkezik majd az Animal Cannibals is.
2: Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton.
1: Ülünk a vonaton, DJ Antoine, Timothy és Klenna közöse pedig rögtön a hírek után. Szól itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, visszakerül az uniós zászló a parlamentre, EB ezüstérmes a női sportpisztolyos csapat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, a parlamenti képviselők letették esküjüket a történelmi zászlók előtt. Megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest. A házelnök eskütétele után egyebek mellett arról beszélt, hogy az országgyűlési munka legyen transzparens és nyitott, az érdemi vita alapuljon kölcsönös tiszteleten, és politikai nézeteken felülemelkedve közösen teremtsék meg újra az országgyűlés tekintélyét. Forsthoffer Ágnes első döntése szerint visszakerül az Európai Unió zászlaja a magyar parlamentre. Az új országgyűlésben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 képviselővel van jelen. Nem sokára döntenek az új kormányfőről is, Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ez az idei legerősebb jegyzés. 1 euró 355 forint, a dollár 301, a svájci frank pedig 387 forinton állt. Az euró árfolyam legutóbb 2022. februárjában volt hasonló szinten. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település, több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak akkor. Európa-bajnoki ezüstérmet nyert a magyar női sportpisztolyos csapat. A Fábián Sára, Ráhel Jákum Mirjam és Major Veronika összeállítású csapat az Eszéken zajló kontinens viadalon a magyar válogatott első érmét szerezte meg. Major Veronika és Fábián Sára, Ráhel egyéniben és döntőbe jutottak. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És most bulizunk egy nagyot a francia Rivieran. Hello, mindenkinek elhagytuk a 2 órát, is folytatódik a szombati Best délután. Én Béri Meddia vagyok, és itt is van a Welcome to Saint-Tropez, a svájci DJ és producer DJ Antoine egyik legismertebb slágere, ami most 2011-ből érkezik. Itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.
0: Best

Manifest FM, a legjobb zenék, az I'm Your Baby Tonight-tal folytatjuk Whitney Houston egyik nagy slágerével. 1990-ben jelent meg az azonos című I'm Your Baby Tonight albumon. Egy fantasztikus sláger, hatalmas siker lett, nem véletlenül a több ország slágerlistájának élére került. Több neves producer, köztük L.A. Reid és Babyface készítette a számot egyébként, ami hozzájárult a korszerű hangzásához. Érdekesség, hogy ez a dal segített Whitney Houston imidzsét erősebb R&B központú irányba elmozdítani a 90-es évek elején. Érkezik is az I'm Your Baby Tonight itt a Best 10.

0: Eztefám a legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-oson például Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal a belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon egyébként a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal a belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Bag, Túra, Aszó csomópont le- és felhajtóága mindkét oldalon járható. A Budapest felé vezető oldalon az 59-es kilométernél lévő 60 kelet csomópont felhajtóágát pedig lezárták. Ami pedig az M5-öst illeti, a Budapest felé vezető oldalon Szeged és Kistelek között a 160-as és a 143-as kilométer között a burkolatot javítják, a külső sávot szakaszosan lezárják. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Brandy és Monika közösségét hallgattuk, ez volt a The Boy's Mine, és mindjárt 3 óra van, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek. A következő órában pedig érkezik majd a Unique és az Úton, itt lesz Jerry Harryvel és a Look At Me-vel, a Three Doors Down pedig indítja a következő órát a Here Without You-val, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Lady Gaga-t hallgatjuk itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Útfelújítási körkép Egerben. Baltával rendezte a családi visszájt, ezen a napon nyitott meg az első magyar táncház. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb szakaszához értek az egri közút fejlesztések. A jövő héten a 25-ös főúton több ponton is aszfaltozási munkák és forgalomterelések nehezítik az autósok dolgát. Míg a belvárosban, a Vörösmarty utcában bekötő vezetékek cseréje zajlik, addig a Noszvaj és Egerszalók felé vezető utakon burkolat megerősítéssel és ideiglenes buszmegállók kialakításával halad a beruházás, közölte a város. A szakemberek kérik a közlekedők türelmét. Súlyos következményekkel járt egy eldurvult hagyatéki vita, amelyben egy erdőtelki férfi baltával támadt testvére gépjárműveire. Az eset még 2024. júniusában történt a testvérek közös ingatlana előtt, ahol a vádlott hirtelen felindulásból esett neki a parkoló autóknak, összesen több mint 300 000 forint kárt okozva. Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi erőszakos fellépése alkalmas volt a köznyugalom megzavarására. Közölték, a büntetett előéletű férfival szemben folytatólagosan elkövetett rongálás vétsége miatt emeltek vádat, és szabadságvesztés, valamint közügyektől való eltiltás kiszabását indítványozták a bíróságnak. Ma van a táncház napja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
4: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, hogy százezrei, a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
3: Egerben is működik több táncegyüttes is, például a Szederinna vagy a Lajta László néptáncegyüttes, akik rendszeresen szerveznek táncházakat. Egyre inkább kiderül az égbolt Eger környékén, jelenleg 21 fokot mérhetünk. Szorványos záporok ugyan még előfordulhatnak, de az igazán jelentős csapadék inkább majd a jövő hét elején érkezik térségünkbe. Hétfőn még az ég is megdörrenhet, élénk szél mellett alakulnak ki zivatarok. Kedden már inkább csak záporokra számíthatunk, de az eső mennyisége még ekkor is számottevő lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Roli Csek Julit vagyok. Ki mit tervezett a hétvégére? Jöhetnek a szabadtéri programok, ma nem számítunk csapadékra, holnap sem, legközelebb majd hétfőn, ha minden igaz, ezzel kapcsolatban pedig jönnek a részletek. Köszöntjük az ünnepelteket és a dalok, itt a Superfunk.
2: 100,7 Best FM.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jelen pillanatban 23-24 fokot mutatnak a hőmérők itt Tegerben. Az országban 21 és 28 fok között van a hőmérséklet. Nem kifejezetten mondanám most azt, hogy ugye az ország déli részén magasabbak a hőfokok, mindenütt elő, van ahol kicsit magasabb, van ahol kevésbé, valahol szeles az idő, valahol nem. Jelen pillanatban viszont sehol sem esik. Ez fontos kihangsúlyozni, mert hogy van citromsárga riasztás az ország észak-nyugati részén, ahol zápor a zivatarra kapták ezt meg, de ami legközelebb majd ezt hétfőn mondhatjuk el, itt van már kint a citromsárga, hétfőn az ország összes vármegyéjében kint van a riasztás, 85% jelenleg az esély arra, hogy jön a csapadék, ez a csapadék pedig visszahűti majd az időt, és egy ilyen elég csúnya időnk lesz a hétfő, arról nem is beszélve, hogy jönnek a fagyos szentek, Pongrácz, Szervácz, Bonifác, és szerintem a nevükhöz híven, mint fagyos szentek, hoznak is némi lehűlést majd. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy hétvége van, és hogy mit csináljunk, és mit tervezzünk. Most nagyon úgy tűnik, és úgy néz ki a legfrissebbek szerint, hogy csapadék tényleg nem lesz hétfőig, tehát holnap is lehet tervezni a kültéri programokat, sétálást, mondanám én a strandot. A strandot még oké, de a napozást már nem. Jelenleg egy mérsékelt UV-indexünk van. Ez az, ami már mondjuk egy fiatalabb és világosabb bőrszínű embernél nyomot hagyhat. Hát nem feltétlenül így 3 óra után, de a nap folyamán. És holnap is oda kell figyelnünk az UV-sugárzásra. Teljesen mindegy, hogy van felhő, nincs felhő. UV-sugárzás az van. És az roncsolja a bőrt, és nagyon nagy problémákat okozhat. Higgyék el nekem, mert érintett vagyok én is, és tudom azt, hogy fokozottan veszélyes már így a tavaszi időszak is, a nyáról nem is beszélve. Holnap szerintem teljesen ugyanolyan időnk lesz, mint ami a mai nap, ezzel a 1-2 felhővel, hőfokokkal is itt a 23-24 környékén, hajnalban meg leszünk a 10 fok, mármint a leghűvösebb időszakban a 10 fok körüli hőmérsékletekkel, és pont. És akkor nem sokára köszöntjük az ünnepelteket. Jön a Back to Black, most pedig itt van a Sun Lovers a Besten.

0: 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hogy kikről és hogy miről híres a mai nap, ez következik most. Amit tudunk, szerintem, hogy május 9-e van, hogyha nem néztek még naptárban, akkor elárulom, hogy a Gergelyek a fő-fő névnaposok, de még mielőtt elemezzük a nevet, azért érdemes megemlíteni, hogy ma van az Európai Unió születésnapja, az Európa nap 1985 óta, és a második világháború befejeződésének az emléknapja Európában, a győzelem napja is a mai naphoz köthető, május 9-éhez. És akkor jöjjenek a Gergelyek. A Gergelyek lehetnek Gergők, de a Gergők nem lehetnek Gergelyek. Ezt már többször elmondtam. Én már sértettem meg Gergőt, hogy Gergelynek neveztem. Ne tegyék. Ma Gergely névnap van, görög eredetű, a Gregorios, latinul Gregorinus névből jön, több híres pápa neve is volt, a jelentése éberen örködő. Számukra az érzelmi biztonság a legfontosabb, de az anyagi feltételeket is mindig hozzárendelik. A vezető szerepben érzik igazán jól magukat, szeretnek társaságban lenni. A Gergelyekre ez jellemző, ezt mondja a számmisztika nevük elemzése után. Lana, Beáta, Édua. Fehéra, Fehérke, Gergő, Gerő, Györe, György, Györk, Györke. Hófehérke, Karla, Karlotta, Karola, Karolin, Karolina, Karolt, Katalin, Katarina, Katerina, Katinka, Kristóf, Krisztofer, Charlotte és Sarolta nevű kedves hallgatóinkat is. Isten éltesse, ők is névnaposok a mai napon, május 9-én. A kutyusok közül a Betyár és a Rozi nevűek, a cicák közül a Mira és a Miranda nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörősek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Gergő nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Ugrunk át a születésnaposokra, itt van már a nagykönyv a kezemben, hogy vajon mi jellemző azokra a bikákra, akik május 9-én születtek. Az erényei közé tartozik, hogy kiegyensúlyozott, érzékeny, érzéki emberek, a hibáik, hogy sokat idegeskednek és nagyon hirtelenek az egészségi állapotuknál, a gyomrukra nagyon-nagyon figyeljenek oda. Több probléma is előfordulhat ott középen. Hivatás munka résznél pedig azt írják a nagyok, hogy nagyon jók építőmérnöknek, építésznek, festőnek vagy éppen bírónak. Érdemes ezeken is elgondolkodni. Csak azért, mert ez a nagykönyv volt már, aki felhívott telefonon, és azt mondta, hogy ez tuti, amit most mondott. Úgyhogy tényleg jó. Mit üzen a születésnapod? Egy nagy A4-es könyvről van szó. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. A mai nap szülötte Simon Adrián. Nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Szilágyi Orsolyának is ma van a születésnapja, minden szépet és jót. Bakonyi Nóra is a mai napon látta meg a napvilágot, ő is május 9-ei. Ma van Szőlősi Zoltánnak a születésnapja. Jó egészséget, akár csak Vajna Györgynek. Kihagytam valakit? 0620-355-6555-ös, küldjék nekem, bármikor küldhetik a nap 24 órájában. Kik a névnaposok és a születésnaposok, és ha már születésnaposok, akkor jöjjön egy születésnapos, aki, meg is mondom gyorsan, 1964-ben a mai napon született, ő pedig nem más, mint Geszti Péter. Péterfi Borival közösen énekelnek nekünk, de előtte íme az Oasis itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik holnap, vasárnap 11 órától egészen délután 4 óráig a Gárdonyi Géza Emlékháznál Tavasz a Gárdonyi Házban rendezvény, családi nap az irodalom jegyében. Apukák, anyukák, nagyik, mindenféle korú gyerekek. Érdemes kimozdulni, szép idő lesz, jó idő lesz, pihenni, kikapcsolódni, és eltölthetnek jó néhány emberrel közösen nyugodt pillanatokat, kellemes órát Gárdonyi Géza közelében. 11 órától mesélő műtárgyak, utána újraéledő könyvlapok, kézműves foglalkozás, históriás irodalom, Bugrimókus és barátai, meselakoma, mesélő műtárgyak. Érdemes ellátogatni a viziteger.com oldalra, itt vannak a további részletek. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Botránya Wignerben, rejtett kamera és súlyos vádak az egri iskolában. A Magyar Sportnapját ünnepelték az egri fiatalok, nem kímélték az áprilisi fagyok a gyümölcsfákat. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Rejtett kamera miatt tettek feljelentést az egri Wigner Technikum pedagógusai, miután munkaszobájukban hang- és képrögzítő eszközt fedeztek fel, írja a Heol. Az iskola vezetése szerint a kamerát egy magánnyomozó iroda telepítette a tanáriban történt sorozatos lopások felderítése érdekében, a tanárok tudta nélkül. Miközben a sajtóhoz eljuttatott dokumentumok egyéb intézményi visszaélésekről is beszélnek, Busák István igazgató azt állítja, az iskola elleni támadások alaptalanok, amit szerint a hatósági és fenntartói vizsgálatok eredményei is igazolnak. Sportos forgataggal ünnepelte Eger a Magyar Sportnapját az egri városi sportiskola koordinálásával. A délelőtti atlétikai diákversenyeket követően délután interaktív bemutatók várták az érdeklődőket, ahol a csapatsportoktól kezdve a tájfutáson át a küzdősportokig számos szakág mutatkozott be. A gazdag programkínálat nem csak a versenyszellemet erősítette a fiatalokban, hanem segített abban is, hogy megtalálják a számukra legvonzóbb mozgásformát, biztosítva ezzel a város sport utánpótlásának jövőjét, írták Eger hivatalos oldalán. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. Áprilisban több éjszaka hevesben mérték a legalacsonyobb hőmérsékleteket. Nálunk főként a cseresznye szenvedett károkat, de szinte az egész országban ártott a hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek. Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
3: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
2: És most néhány szó az időjárásról. Egyre inkább kiderül az égbolt Eger környékén, jelenleg 21 fokot mérhetünk. Szórványos záporok ugyan még előfordulhatnak, de az igazán jelentős csapadék inkább majd a jövő hét elején érkezik térségünkbe. Hétfőn még az ég is megdörrenhet, élénk szél mellett alakulnak ki zivatarok. Kedden már inkább csak záporokra számíthatunk, de az eső mennyisége még ekkor is számottevő lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes napot, balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Nagyon sokan kirándulnak a Bükkben, a Mátrában, ha éppen a Mátrából jönnek hazafelé. Remélem, hogy eljut az információ, mérnek a Ludasi körforgalomnál a régi hármason óvatosan. Itt van Pitbull és John Ryan.
0: 100,7 Best FM.

0: Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. A vonalban itt van velünk Nagy Csaba tűzoltó százados, a Heves Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság sajtószóvivője, aki rengeteg érdekességet hozott nekünk, és nagyon sok jó tanácsot hozott nekünk. Érdemes fülelni és figyelni. Rengeteg szabadban keletkezett tűzről hallottunk már az idei évben. Kezdjük a számokkal szerintem a beszélgetést. Mennyi szabadtéri tűzhöz vonultak a vármegyénk tűzoltói? Hány autó kell ilyenkor egy beavatkozáshoz? Vagy vannak pontos számok, hogy például mekkora terület égett már le sajnos itt Heves vármegyében?
1: Köszöntelek, és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Heves vármegye tűzoltói idén már 212 alkalommal vonultak szabad területeken keletkezett tüzekhez. A vármegyénkben már csak nem 107 focipályányi területen pusztított a tűz, és ezen tüzek eloltására 246 tűzoltógépjármű riasztására volt szükség. Ezen tűzesetek során egy ember sajnos megsérült, a kerti zöld hulladék elégetésekor benzint is használt a begyújtáskor. A keze és az arca égett meg, a mentők elmondása szerint másodfokú égési sérüléseket szenvedett.
0: Az a nagy kérdés még, az emberek körében szoktam ezt hallani, hogy akár van tűzgyújtási tilalom, akár nincs, de hát nyilván itt inkább arra tegyük fel a hangsúlyt, hogy tűzgyújtási tilalom van érvényben, tegyük fel. Kertben sütögetünk, főzünk, bográcsolunk, ilyenkor szabad?
1: Ahogy említetted, ez egy visszatérő kérdés. A tény az, hogy a kerti sütögetés tűzgyújtás tilalom idején sem tiltott a megfelelő feltételek mellett. Azonban ilyenkor, hogyha a tűzgyújtás tilalom van elrendelve, csak fokozott odafigyeléssel tanácsos ilyen tevékenységet végezni. Az elmúlt időszakban kevés csapadék hullott, illetve az erdőben és az erdő környéki területen található elszáradt növényzet avar nedvességtartalmát a szeles napos időjárás tovább csökkentette. Ilyenkor az elszáradt növényzet a legkisebb figyelmetlenség miatt is könnyen lángra kaphat, és ez hatalmas tűzhöz vezethet a szabadban.
0: Mire érdemes például kerti grillezéskor figyelni?
1: Nos, ha a kertünkben szeretnénk egyet grillezni, sütögetni, szalonnát sütni, a legfontosabb, hogy mindig tisztítsuk meg a tűzrakóhely környezetét, hogy a tűz ne tudjon tovább terjedni a száraz fágak miatt, vagy a száraz növényzetben. Tűzgyújtás tilalom idején az erdőkben található tűzrakóhelyeken tilos tüzet gyújtani, ezt az erdők védelme érdekében kell, hogy tegyük így. Mindig készítsünk ki oltóvizet és valamilyen szerszámot, amelyek kordában tudjuk tartani a tüzet. Csak szélcsendes időben gyújtsuk meg a tüzet, és egy pillanatra se hagyjuk magukra a lángokat. Ha feltámadna a szél, azonnal oltsuk el a tüzet, és ha tovább terjednek a lángok, értesítsük a tűzoltókat a 112-es segélyhívószámon, minél hamarabb hívjuk őket ezen a segélyhívószám, annál hamarabb be tudnak avatkozni.
0: Ja, beszéltünk itt a kerti grillezés, ez tűzzel kapcsolatos, de vannak olyanok, akik egyszerűen gázpalackról sütnek, főznek. Nekik néhány jó tanács?
1: Igen, ez is népszerű. A bográcsozáshoz sokan gázrózsát vagy gázzsámolyt használnak. A gázüzemű berendezésekben csak a kimondottan azokhoz készült gumitömítéseket és tömlőket szabad alkalmazni, illetve a tömítéseket minden palack cseréjénél le kell cserélni. A legbiztonságosabb, ha szakemberre bízzuk a gázüzemű készülék beüzemelését és annak javítatását. Mindig ellenőrizni kell, hogy a csatlakozásnál nem szivárog a gáz, és kereközben természetesen tilos a dohányzás vagy bármilyen nyílt láng használata. A gázpalackot csak hivatalos helyről, épszeleppel és zárófóliával vásároljuk, az illegálisan töltött gázpalackok veszélyt jelentenek. Ha mi kicserélünk egy palackot, vagy azt tapasztaljuk, hogy szivárog a gáz, vagy gondoljuk, akkor házilag is elvégeztetjük a tömörségvizsgálatot. A tömlő és a palack csatlakozási pontjához fújjunk szivárgást ellenőrző sprét, vagy kenjünk be mosogatószeres vagy szappanos vízzel. Amennyiben valóban szivárog a gáz, azon a helyen buborékok keletkeznek, ekkor biztosak lehetünk benne, hogy baj van, és gondoskodjunk annak a palacnak a cseréjéről.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg információt és a sok-sok jó tanácsot, és minden szépet és jót kívánunk a kollégáknak is, Nagy Csabának és tűzoltó századosnak, őt hallottuk az elmúlt percekben a Heves Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság sajtószóvivője. szemét.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt lehettem veletek.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Újra működik, és megújult formában láthatjuk az Érsek kert egyik legismertebb látványelemét, a szökőkutat. A város vezetés tájékoztatása szerint ebben az évben összesen 9 köztéri szökőkút és csobogó újult meg Egerben, mintegy 75 millió forintból. Ezek közül az érsekkerti szökőkút rekonstrukciója volt a legnagyobb volumenű beruházás. A felújítás során megújult a teljes gépészet, a vízrendszer és a medence is. A korszerűsítésnek köszönhetően a rendszer energiatakarékosabb és környezetbarátabb módon működik tovább. A megújult szökőkút látványvilága is gazdagodott, új vízkép, mozgó fúvókák és esti díszkivilágítás teszi még vonzóbbá az érsekkert központi elemét. A fejlesztéssel a park egyik jelképes pontja méltó módon kapta vissza a régi szerepét. Wagner Ákos polgármester úr oldalán azt is olvashatjuk, hogy a szökőkút környezetének rendezése is folytatódik, a tervek szerint hamarosan virágokkal teszik még szebbé az érsekkertet. Érkezik Pápai Joci, Barokk, ez a dal címe, előtte pedig irány a 90-es évek, itt van a Bucketheads a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik holnap, vasárnap 11 órától egészen délután 4 óráig a Gárdonyi Géza emlékháznál Tavasz a Gárdonyi Házban rendezvény, családi nap az irodalom jegyében. Apukák, anyukák, nagyik, mindenféle korú gyerekek. Érdemes kimozdulni, szép idő lesz, jó idő lesz, pihenni, kikapcsolódni, és eltölthetnek jó néhány emberrel közösen nyugodt pillanatokat, kellemes órát Gárdonyi Géza közelében. 11 órától mesélő műtárgyak, utána újraéledő könyvlapok, kézműves foglalkozás, históriás irodalom, Bugri Mókus és barátai, meselakoma, mesélő műtárgyak. Érdemes ellátogatni a viziteger.com oldalra, itt vannak a további részletek. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Megújult a fűtésrendszer az Eszterlánc tagovodában. Új évadot hirdetett a Gárdonyi Géza Színház, a bringázást népszerűsítik az iskolások között. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Lezárult az Egri Eszterlánc tagovoda fűtésrendszerének teljes körű modernizációja, jelentette be a város. A több mint 16 millió forintos beruházással korszerű, nagy hatásfokú kondenzációs gázkazánokat, új hőcserélőt és energiatakarékos szivattyúkat telepítettek, valamint egy 1000 literes melegvíztárolót is beépítettek. A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben nem csak a műszaki zavarok szűnhetnek meg, hanem egy környezetkímélőbb, gazdaságosabban üzemeltethető és komfortosabb környezet várja a gyermekeket és az óvoda dolgozóit. Az új rendszer a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartva garantálja az intézmény hosszú távú biztonságos energiaellátását. Fiatalos lendülettel és bátor műsortervvel vág neki az új szezonnak az Egri Színház. Szarvas József igazgatása alatt a teátrum nem csak a társulatát frissíti fel, hanem a várossal való viszonyát is új alapokra helyezi a május végi nyitott tér fesztivállal. A 2026-27-es évad kínálatában a klasszikus drámák mellett zenés mesejáték és kortárs kísérleti előadás is helyet kapott. A záró akkordot pedig a Katona József Színház igazgatója Máté Gábor rendezi majd, derül ki a honlapjukon is közzétett műsortervből. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
4: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolaknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is, itt ugye új iskolákat várunk majd.
3: Hevesből ezúttal nem csatlakozott egyetlen intézmény sem, ők az őszi kampányban jelentkezhetnek legközelebb. Egyre inkább kiderül az égbolteger környékén, jelenleg 21 fokot mérhetünk. Szorványos záporok ugyan még előfordulhatnak, de az igazán jelentős csapadék inkább majd a jövő hét elején érkezik térségünkbe. Hétfőn még az ég is megdörrenhet, élénk szél mellett alakulnak ki zivatarok. Kedden már inkább csak záporokra számíthatunk, de az eső mennyisége még ekkor is számottevő lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok, szép időben autózhatunk. Attila azt írja, hogy ne száguldozzunk, mert Dormánt belterületén mérik a sebességet. 0620-355-65-55-ös, hogyha infójuk van. Kezdünk, itt a Two Black, a Best-en.
0: 100,7 Best-en.

0: 17 óra 39 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Rekonstrukciós munkák miatt nyomáscsökkenés és időszakos vízhiány várható újból itt Egerben. Május 11-én, vagyis hétfőn, reggel 8 órától egészen délután 4 óráig a Deák Ferenc utca páros oldalán, a Szvorényi és az Árpád utcák közötti szakaszon a munkavégzés során az ivóvíz hálózati rekonstrukció befejező tevékenységét az új gerincvezeték érrekötését végzik el. Az érintett lakók ideiglenes vízellátását a Deák Ferenc utca 12 38 66 szám előtt elhelyezett lajtos kocsikkal biztosítják. Ez lesz hétfőn 8 órától egészen délután 4 óráig. Jön Donomár itt a Besten.
1: 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, ma este szólnak az R&B dalok, az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Slim Fittel. Én pedig búcsúzom, az elmúlt három órában Ralicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert, míg várja az adományokat az Élelmiszerbank, csokoládé és malátás az idei Balatonfagyiak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Azt kérte a magyar emberektől, hogy ne hagyják magukra a politikusokat a politikával, figyeljék őket, kérjék számon az ígéreteiket és vitatkozzanak velük. Az országgyűlés alakuló ülésén esküdtettek a képviselők és megválasztották az országgyűlés elnökét is. Az ülést követően katonai tiszteletadás és zászlófelvonás után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település, több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak akkor. Csokoládé, maláta, szilvaszósz és rum, ezek az összetevők alkotják az idei Balaton fagyját. A győztes kreációt egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester alkotta meg Balaton Noir néven. A győztes fagyit hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, a receptjét pedig közzéteszik. Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pont úgy, mint tegnap, vagy hát igazából tegnap pont úgy, mint ma, ugye, mert a tegnap esti Night Shift extrában klónoztuk a mai szokásos hangulatot. Szombat van, hat után járunk pár perccel, úgyhogy hip-hop és R&B mostantól a kínálat 120 percen keresztül természetesen mixben. Természetesen 6-7-ig velem White Boy, a 7-től pedig szombati rezidensünkkel Slim Fittel a lemezjátszók mögött.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Best FM Night Shift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Night Shift Partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Night Shift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok így minket.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor abban már jeleztem, ugye, hogy 150 fölött én ezt már nem fogom mindig reklámozni, hogy hány mix van fent a Mixcloud oldalamon, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a szabályok nem változtak, tehát mindig csak akkor érkezik majd új feltöltés, ha az összes korábbi oda feltöltött mixemen van már minimum mindegyiken 100 meghallgatás. Most a jelenleg oda feltöltött 150 közül már csak egy darabon hibázik egy-kettő, úgyhogy ha szeretnétek újabb korábbi mixeket ott elérni, akkor azt az egyet még párszor hallgassátok meg. Jó, amúgy pedig mixcloud.com/DJ Whiteboy korábbi nácsítás mixeimet tracklistával együtt itt értek.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: R&B, rap, hip-hop, mixben. Minden szombaton 6-tól 8-ig. A második fél idő Slim Fit Szabijé lesz. Gyors helycsere. És Szabijé lesz a lemezjátszó. Pár percen belül a lemezjátszó. Pár percen belül, szóval nem sokára innen folytatjuk. Senki nem menj.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök. Már nem átmeneti probléma az aszály, holnap is kora nyári idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. TBC miatt kellett teljes fertőtlenítést elrendelni egy gyáli általános iskolában. Az RTL beszámolója szerint még áprilisban derült ki, hogy egy gyermek tuberkulózisos, majd további 16 diákról derült ki, hogy fertőzött, emiatt további vizsgálatokat rendeltek el. A KSH adatai szerint 2024-ben 424 új TBC-s beteget regisztráltak hazánkban. Aszálysújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Az Alföldön a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. El.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök. Mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV, medve bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet nem uralkodni, hanem szolgálni fog, Antal József szavait idézve addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az új kormányfőt 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. Mentesítő járatokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosba indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodban. Ózd és Arló között állították meg a kocsit és alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor. A szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem jól telik a hétvége, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombati naptól. Nem is húzom az időt, a The Killers jön, ez a Human. Na gyere!
0: Ez a Night Shift.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a hölgy, akivel szerintem nem lehet könnyű együtt élni, mert mindig, de mindig tökéletes kell legyen a külső, a séró, a ruha, és a többi, és a többi, és a többi. Szerintem ez is az egyik oka annak, hogy nagyon, de nagyon nem talál rá a tartó szerelemre. Hogy kiről van szó? Szerintem sokan tudják. Jennifer Lopez, If You Had My Love, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és valljuk meg őszintén, hogy nagyon sokszor az egyszerűség az alapja a sikernek. És szerintem Nóti Boy is így volt vele, amikor egy dalcímet meg egy refrént keresett a dalának. Olyan 2013-4-et írunk, amikor berobban, és egyszerűen mindenhol ez szól. Rádióba, bulikba, és a többi, és a többi, és a többi. Nóti Boy, la la la, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azt nem lehet mondani, hogy a testvére árnyékában lett volna, hiszen a tesó nagyjából 150 centi magas, mégis a világ egyik leghíresebb és legnormálisabb énekesnője. Ugyebár a tesó az nem más, mint Kylie Minogue, most viszont érkezik nálunk Danny Minogue, és jön az I Begin to Wonder.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a 2000-es évekből érkezik az a fiúbanda, aki nők millióinak, hogyha nem milliárdjainak tekerte el a fejét, és hát mindenhol, minden egyes országban megpróbáltak egy hozzájuk hasonló, mondjuk úgy, hogy zenekart vagy fiúbandát összehozni. Jön a Backstreet Boys, ez a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, holnap lesz a mentők napja, hétvégén még marad a kora nyári idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. A megválasztott miniszterelnök itt is beszédet mondott, melyben egyebek mellett kiemelte, a mai nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni, hinni önmagában, és újra közös hazája lenni minden magyar embernek. Az új országgyűlésben 141 Tiszás, 44 Fideszes, 8 KDNP-s és 6 Mi Hazánkos képviselő van. Évente mintegy 2.300.000 beteget lát el az országos mentőszolgálat, számolt be a szervezet a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS holnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés elindulásának pedig 139. évfordulóját. A tájékoztatás szerint a mentőszolgálat már a nemzetközi szinten is különleges hálózattá fejlődött, amely 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból áll. A rendszer országszerte biztosítja a sürgősségi ellátást és az életmentést. 42 napon át megfigyelik annak a tengerjáróhajónak az utasait, ahol hantavírus gócot találtak. Az Egészségügyi Világszervezet a magas kockázatú érintkezés kategóriájába sorolta őket. A tengerjáró holnap köt ki Tenerife szigetén, ahonnan a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonsággal szállítják haza az utasokat. A hajón a hantavírus emberről emberre terjedő változatát is azonosították, de a terjedés ezen módjának kockázata továbbra is alacsony. Azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló dokumentumokat és videókat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. A Pentagon hivatalos honlapján tették őket elérhetővé. Az Apollo program idején készült felvételek mellett a közelmúltban rögzített videókat is közzétettek a világ több pontjáról. A szokatlan jelenségekkel kapcsolatban nincs egységes szakértői álláspont. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenékünk mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nincs megállás, jönnek a legjobb zenék sorban, úgy, ahogy kell, és úgy, ahogy egy szombat estének zajlania kell. És pont, nincs appelláta. Most például nálunk a Black Eyed Peas kezd, ez a Pump It.
2: Ez a Night Shift, a

0: a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

talán még meg is. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az énekesnő, aki tényleg, de tényleg nagy évben tesz arra, hogy az ő stílusa most éppen valakinek tetszik, vagy éppen nem. Az a lényeg, és ő ezt mondja, hogy jól érezze magát a saját bőrében, kifejezze magát, és akkor nincs probléma. Ő nem más, mint Christina Aguilera, jön a Genie in the Bottle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az igazi csajozós dal, és hogy miért mondom ezt, mert én is voltam fiatal, én is jártam bulikba, és amikor megérkezett a Last Go és a Something, akkor lehetett úgy Isten igazából összebújni, egy kicsit összemelegedni, és finoman dúdolni a párunknak a fülébe a következő ritmusokat. Hold me in your arms, bizony, bizony, mennyi szép emlék jön elő. Úgyhogy a következő 3 perc 40 a nosztalgiáig.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő úriember meglátta azt a piaci rést, hogy nem a dalokban van a nagy pénz, hanem a csengő hangomban. És utána minden egyes dalt úgy csinált meg, hogy legalább 10-15-20 másodperc, és ez egyszer-kétszer-háromszor legyen egy dalban, amit utána el tud adni jó pénzért csengő hangnak. Ő nem más, mint Akon, Cardinal Official-lel kiegészülve, jön a Dangerous!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, igazi divat hullámot indított el anno az E17, mert hogy minden egyes srác a sapkáját úgy akarta hordani, hogy éppen hogy csak a fején volt, és jól föllógott. Hát ilyen volt az, amikor még a tévébe a klippeket vártuk, nem tudtuk amikor megnézni, és ezért nagyobb hatással voltak ránk. Jön az E17, ez az It's Alright!

0: makes the fellas go. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert, mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV, a Fradi nyerte a labdarúgó magyar kupát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek. Az új kormányfő a történelmi zászlók előtt tett esküje után beszédében elmondta, új fejezet nyílik Magyarország történetében, kiemelte, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest választották. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Mentesítőjáratokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosba indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A Ferencváros nyerte a labdarúgó magyar kupát. A döntőben hosszabbításban kerekedett felül a Zalaegerszeg csapatán, 1-0 lett a vége. Ez a Fradi 25. kupa győzelme, ami azt jelenti, hogy a következő szezonban indulhat az Európa Liga selejtezőjében. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futózápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és a 10 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy az első félidő véget ért, de jön a második félidő, felfrissültünk és új erőre kaptunk, jön Bob és Bruno Mars közöse, ez kérem szépen a Nothing on You, ja és amúgy B.O.B.
3: Ez a Night Shift a Best

0: és kegyetlen, mint halottját az itt.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik mindig bajban vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap Ármin és Pálma névnapja van, de fel lehet még köszönteni az Aldákat, az Aidákat, az Alexákat, az Alexiákat, és a biztonság kedvére a Jázminokat, na meg a Mirákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, dob neki egy üzenetet, vagy hív fel, és te leszel a napsztárja. Mi pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel, jön most a Black Machine és a Jazz Machine.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Daft Punkon kívül nagyon sok embernek nem sikerült az, hogy az arca mutatása nélkül sikerüljön a világ siker. Viszont van nekünk egy sziánk, aki megcsinálta, aki összehozta, és nagyon büszkék is vagyunk rám. Jön a Chandelier!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, én azt tudom mondani, hogy a kreativitás mindenen felül van, és ez szerintem az Animal Cannibals srácokra nagyon, de nagyon el lehet mondani, hogy miért, mert ők nem vették fel ezt a gangsta stílust, nem beszélnek csúnyán, hanem nagyon, de nagyon viccesen, frappánsan, és hát kreatívan rakják egymás után a szövegeket és a szavakat. És ebből mik jönnek össze? Nagyon jó dalok, hiszen jön nem sokára a takarítónő, előtte viszont Jessie J és a Domino.

Best FM a legjobb zenék. Micsoda férfi, micsoda férfi, micsoda férfi. Hát így hangozna az, hogyha lefordítanánk a Salt and Pepper dalának a szövegét, ami a What a Man. De ne tegyük meg, hanem inkább hallgassuk meg az eredetit. Indítom is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól telik az este, meg a persze az éjszaka, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Fábián Juli és Zuhecker kezd, ezt kérem szépen a Like a Child, bizony!
1: Ez a Night Shift

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 1975, we brought you an album with a song.